0: Rossz FM Party Mix.
1: Oké, rendben. Kaja.
2: Rockstar vagyok, ez az élet meredek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Towo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ask him, you understand?
2: Base FM 96.4 Base FM.
3: Csak ebben a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő tiktak, pikpak. Elintézem amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

school, new school, yeah. Rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsi két elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Tehát nekem te mitől vagy más?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Ma tartják az autómentes napot. Közeleg a kutatók éjszakája. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem kell igényelni a dízel támogatást, az automatikusan érkezik. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Még bankszámla számot sem kell bejelenteni, közölte a NAV. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás adja át az összeget. Másképpen zajlik a pedagógusok továbbképzése, átalakítja azt a kormány. A készülő rendelet szerint megszüntetik a tanárok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, és már nem lesz előírás a gyakornokoknak, hogy vizsgázzanak a nemzeti alaptantervből. Mindemellett az intézmények immáron belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kabinet, ennek során kikérik az iskolák, óvodák, egyetemek, pedagógus szakmai szervezetek véleményét. Autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, ráadásul 999 forintos napi jeggyel korlátlanul használhatók a helyközi járatok az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország idén már 25. alkalommal csatlakozott az Akcióhéthez, amelynek célja a tömegközlekedés népszerűsítése. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta Rádióknak Karton Béla, az esemény főkoordinátora.
3: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezetett rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
2: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. Marad az erős légmozgás. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de a fagycugos völgyekben fagypont közeli értékeket is mérhetnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap-hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM. Here is the body of God.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Segítség a túlsúlyos betegeknek. Még lehet jelentkezni a szemétszedési akcióba. 2 milliárdos büntetés érkezett. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Változik a túlsúlyos betegek műtéti várakozásának rendje. Egy tavalyi szabályozás szerint a csípő- és térdprotézis operációra készülő, meghatározott testsúly feletti betegeket külön kezelték a várólistán, és a beavatkozás csak fogyás után történhetett meg. Ez az előírás 1-2 héten belül megváltozik, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A tárcavezető elmondta, hamarosan a kórháznak kell mérlegelnie, hogy elvégezhető-e a műtét, és ha egy intézmény nem vállalja azt, akkor a beteget centrumkórházba irányíthatják. Meghosszabbították a Teszed akció jelentkezési határidejét. Vasárnap éjfélig lehet bekapcsolódni az ország legnagyobb szemétszedési programjához, amelyet idén október 12-e és 18-a között rendeznek meg. Az alkalomra önkénteseket vagy gyűjtési pontszervezőket várnak. A cél az illegális hulladék felszámolása és a környezettudatosság erősítése. Gigabírság a cégeknek, már 2 milliárd forint büntetést szabott ki idén a versenyhatóság. A hatalmas összeg már be is folyt a központi költségvetésbe. A hivatal arról számolt be, hogy a Temu legalább 882 millió, az About You pedig 500 millió forintot fizetett vissza közvetlenül a magyar vásárlóknak a GVH eljárásainak eredményeként. Kiderült, 6 új kartell eljárás is indult, ezekben több mint 250 vállalkozás érintett. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBIH, a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBIH élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
2: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
1: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. 22 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szuper reggelt, a mikrofonnál RP. Nigéria szerintem most már kijelenthető legismertebb zenészével fogunk tovább menni, jön Burna Boy és a City Boys itt a Ibiza FM-en.

0: place safe, no face, no case.
1: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
2: Sziasztok, megyünk tovább egy hazai előadóval, tulajdonképpen már a 8 milliós ligában focizik. 2025. május 15-én droppolt a dala, illetőleg az ehhez forgatott videóklipje, és az érdekessége az, hogy az intrót maga Galla Miklós mondja, az utóbbi időben nem nagyon hallottuk őt semmilyen szerepben, úgyhogy ez mindenképpen jó. A klip maga tele van csinos csajokkal, megéri egyébként azt is megnézni. Érkezik Jude Law, pörög a sötét, itt a 96.4 Base FM-en.
3: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy viszi a Dunának a muta kamu hádát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. Hírek.
4: Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Ma tartják az autómentes napot. Közeleg a kutatók éjszakája. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem kell igényelni a dízel támogatást, az automatikusan érkezik. Idén 4 részletben összesen 20 ezer forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Még bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, közölte a NAV. Az első 5 ezer forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás adja át az összeget. Másképpen zajlik a pedagógusok továbbképzése, átalakítja azt a kormány. A készülő rendelet szerint megszüntetik a tanárok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, és már nem lesz előírás a gyakornokoknak, hogy vizsgázzanak a nemzeti alaptantervből. Mindemellett az intézmények immáron belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kabinet, ennek során kikérik az iskolák, óvodák, egyetemek, pedagógus szakmai szervezetek véleményét. Autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, ráadásul 999 forintos napi jeggyel korlátlanul használhatók a helyközi járatok az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország idén már 25. alkalommal csatlakozott az akcióhéthez, amelynek célja a tömegközlekedés népszerűsítése. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta Rádióknak Karton Béla, az esemény főkoordinátora.
5: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezetett rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
4: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. Marad az erős légmozgás. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de a fagycukos völgyekben fagypont közeli értékeket is mérhetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szuper kedreggelt mindenkinek. Ez a 96.4 Bass FM reggeli műsora. Online is tudtok minket csavarni. Mondjátok a spanoknak is. bassfm.hu. Megyünk tovább egy gyönyörű dél-afrikai fenoménnel, aki 160 magasan nőtt, de ennél sokkal nagyobb dolgokra képes. Tyla

96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Yeah. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Vízközlekedés.
1: Kiváló kedreggelt és szuper napot mindenkinek. Árpi vagyok, mondom a közlekedési infókat. Forgalmi korlátozásra kell készülnötök Sziget-Szentmiklóson, a Bajcsy-Zsilinszky utcában, úgyhogy az itt lakók és az erre haladók hasznos ennek az infónak a birtokában vannak. Magyar vizekkel fogok támadni, az Erjedes közöse érkezik, és a Rét itt a 96-i Bészefonon.
0: Dugó, baleset, 0620 96-4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkeznek a szürke lányok barna bőrrel, egy kiváló videóklippel, amiben rengeteg bulizás van, érdemes megnézni ezt is. Érkezik Glorilla, Megan Thee Stallion és a Wannabe. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM.

0: jelenti.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Segítség a túlsúlyos betegeknek. Még lehet jelentkezni a szemétszedési akcióba. 2 milliárdos büntetés érkezett. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Változik a túlsúlyos betegek műtéti várakozásának rendje. Egy tavalyi szabályozás szerint a csípő és térdprotézis operációra készülő, meghatározott testsúly feletti betegeket külön kezelték a várólistán, és a beavatkozás csak fogyás után történhetett meg. Ez az előírás 1-2 héten belül megváltozik, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A tárcavezető elmondta, hamarosan a kórháznak kell mérlegelnie, hogy elvégezhető-e a műtét, és ha egy intézmény nem vállalja azt, akkor a beteget centrumkórházba irányíthatják. Meghosszabbították a Teszed akció jelentkezési határidejét. Vasárnap éjfélig lehet bekapcsolódni az ország legnagyobb szemétszedési programjához, amelyet idén október 12-e és 18-a között rendeznek meg. Az alkalomra önkénteseket vagy gyűjtési pontszervezőket várnak. A cél az illegális hulladék felszámolása és a környezettudatosság erősítése. Gigabírság a cégeknek, már 2 milliárd forint büntetést szabott ki idén a versenyhatóság. A hatalmas összeg már be is folyt a központi költségvetésbe. A hivatal arról számolt be, hogy a Temu legalább 882 millió, az About You pedig 500 millió forintot fizetett vissza közvetlenül a magyar vásárlóknak a GVH eljárásainak eredményeként. Kiderült, 6 új kartell eljárás is indult, ezekben több mint 250 vállalkozás érintett. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBI, a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növény és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBI élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
3: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredetű megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
2: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. 22 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, nagyon szuper kedvet mindenkinek. A mikrofonnál RP, telefon, Viber 0620 96 499 99, ide tudtok nekünk üzenni, illetőleg ezen tudtok minket hívni. Magyar vonalról támadunk Belton Hofival, jön tőle a Dohánybolt, itt a kedvenc rádiótokban.

nem akarok bennetek megbízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani éz.

0: Pénzközlekedés.
1: Kirobbanóan szép keddet és biztonságos közlekedést a kilométerek során, már is mondom az infókat hozzá. Útszűkületre kell készülnötök a 9. kerületben, Ferencvárosban, a Vágóid utca belső szakaszán, az itt lakók és az erre közlekedők mindenképpen jó, hogyha erről tudnak. Jön Rihanna Drake közöse és a közös gigaslágerük a Work, itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkeznek nálunk a nagy kutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanumankind Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BFM. Hírek.
1: Országos programmal segítenék a fogyatékossággal élőket. Vonzó a vízi közműpályázat. Készüljünk a fűtési szezonra. A mikrofonnál Gál Ildikó. Zöld jelzést kapott az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési terve. Elfogadták azt. Idén 6 döntést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban foglalja össze a feladatokat a koncepció. A megvalósítás nagyjából 9 milliárd forintba kerül. A cél, hogy segítsék a fogyatékossággal élők önálló életvitelét, valamint egy olyan befogadó társadalom kialakítása, amely esélyegyenlőséget nyújt. A kezdeményezésben hangsúlyos szerepet kap a prevenció, az önrendelkezés alapelve, vagy a cselekvési tér biztosítása. Rekord jelentkezés volt a vízi közműpályázaton itthon. A szeptember 15-i megnyitás után olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a beérkezett igények rövid idő alatt több mint 170%-kal meghaladták a rendelkezésre álló összeget, ezért a felhívást le kellett zárni. Gajdos László miniszter szerint a magyar vízhálózat átlagosan csaknem 52 éves, ezért az ivóvíz és szennyvízhálózatok korszerűsítéséhez a jövőben is jelentős forrásokra lesz szükség. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, oda automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre.
1: Elfordulunk a szakmánktól. Egy hazai felmérés szerint minden második magyar dolgozó váltott már pályát. Az adatok alapján 10 munkavállaló közül 3 gondolkozott el komolyan azon, hogy elhagyja hivatását, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2-nek nem volt ilyen indítatása. Szeptember 30-áig tart a jelölés az évhős kutyája díjra. Különlegesen képzett kutyák, például vakvezető, terápiás, mentő és segítő kutyák érdekes vagy tanulságos történeteit lehet beküldeni. Az elismerés sorsáról a közönség szavazatai alapján döntenek. A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. Marad az erős légmozgás. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékeket is mérhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Remélem jól telik mindenkinek a kedreggel. A legjobb dalokkal jövök, méghozzá most hazai vonalról. BSP Nagybogi szól, Always Be Mine, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Pénzközlekedés.
1: Kitűnő kedreggelt és szuper napot minden vészesnek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Egyirányosításra kell készülnötök Budaörsön, a Károly Király utcában, úgyhogy mivel sokan jártok Budaörs felől, ez az info mindenképpen jól jön. Érkezik nálunk Ryan Castro, Capo Gangsta közöse és a La Villa, egy jó kis dél-amerikai sláger. Itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik egy jó kis amerikai posse track, a főkolompos Future. A zene mellett azért a családra is fordít figyelmet és nagy fókuszt, ugyanis 7 gyermeke van. Egyébként 83. november 20-án született, és újra-újra kezdi megtalálni önmagát, illetőleg a slágereket. Érkezik Future Metro Boomin Travis Scott Playboy Cardi 4-ese, és a nagy sikerű Type Shit itt a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Nem kell kérni a dízel támogatást, autómentes nap van, jön a kutatók éjszakája. A mikrofonnál Gál Ildikó. Nem kell igényelni a dízel támogatást, az automatikusan érkezik. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Még bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, közölte a NAV. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás adja át az összeget. Másképpen zajlik a pedagógusok továbbképzése, átalakítja azt a kormány. A készülő rendelet szerint megszüntetik a tanárok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, és már nem lesz előírás a gyakornokoknak, hogy vizsgázzanak a nemzeti alaptantervből. Mindemellett az intézmények immáron belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kabinet, ennek során kikérik az iskolák, óvodák, egyetemek, pedagógus szakmai szervezetek véleményét. Autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, ráadásul 999 forintos napi jeggyel korlátlanul használhatók a helyközi járatok az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország idén már 25. alkalommal csatlakozott az akcióhéthez, amelynek célja a tömegközlekedés népszerűsítése. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta Rádióknak Karton Béla, az esemény főkoordinátora.
2: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. 22 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 19

Kitűnő kedd reggelt, és óvatosan, ha még vezettek az utakon, a mikrofonnál Erpi, magyar vonalra megyünk rá, és szó szerint a mézet gyűjtjük be, érkezik Dash és a Winnie Pooh.

96.4 Base FM.

kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

0: 96.4 Beast FM. Rap, Hip Hop.
1: 2025. augusztus 4-én debütált, és még mindig benne van az első 10-be a hazai legnépszerűbb dalok listájában, úgyhogy nagyon jól beérezte a két ifjú előadó. Desi, akinek közel 416 000 fölötti feliratkozó száma van, illetőleg Young Fly, aki közelít az 50 000-hez, és ketten összeraktak egy 22 millió feletti dalt. Jön az Oh Mama, itt a 96.4 Beast FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Változik a várólista szabályozás, tart a jelentkezés a szemétszedési akcióba. 2 milliárdos büntetés a GVH-tól. A mikrofonnál Gál Ildikó. Változik a túlsúlyos betegek műtéti várakozásának rendje. Egy tavalyi szabályozás szerint a csípő- és térdprotézis operációra készülő, meghatározott testsúly feletti betegeket külön kezelték a várólistán, és a beavatkozás csak fogyás után történhetett meg. Ez az előírás 1-2 héten belül megváltozik, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A tárcavezető elmondta, hamarosan a kórháznak kell mérlegelnie, hogy elvégezhető-e a műtét, és ha egy intézmény nem vállalja azt, akkor a beteget centrumkórházba irányíthatják. Meghosszabbították a Teszed akció jelentkezési határidejét. Vasárnap éjfélig lehet bekapcsolódni az ország legnagyobb szemétszedési programjához, amelyet idén október 12-e és 18-a között rendeznek meg. Az alkalomra önkénteseket vagy gyűjtési pontszervezőket várnak. A cél az illegális hulladék felszámolása és a környezettudatosság erősítése. Gigabírság a cégeknek, már 2 milliárd forint büntetést szabott ki idén a versenyhatóság. A hatalmas összeg már be is folyt a központi költségvetésbe. A hivatal arról számolt be, hogy a Temu legalább 882 millió, az About You pedig 500 millió forintot fizetett vissza közvetlenül a magyar vásárlóknak a GVH eljárásainak eredményeként. Kiderült, 6 új kartell eljárás is indult, ezekben több mint 250 vállalkozás érintett. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBIH, a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBIH élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
3: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 000 mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
2: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. Marad az erős légmozgás. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékeket is mérhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 nép Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Facebook Insta, Bass FM Hungary, most pedig érkezik nálunk a Super Sensia és a Bossa, itt a kedvenc rádiótokban.

0: közlekedés.
1: Dinamikus keddet minden vészesnek és balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, már is varázsolom az infókat. Lezárásra kell készülnötök továbbra is a 20. kerületben Pesterzsébeten, a Szent Erzsébet téren. Ha itt haladtok, vagy erre van dolgotok, erről érdemes tudni. Érkezik Drake és az új bomba dala az Iceman albumról, amely egyébként valószínűleg az előrejelzések szerint jobb lesz, mint a dupla platina. Érkezik a Sebeng. Itt a 96 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: belé, senki sem.
1: Az igazi old school rap zenék csak itt. 96.4 Base FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beast FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
7: Segítik a fogyatékossággal élők önálló életvitelét. Népszerű a vízi közműpályázat. Készülhetünk a fűtési szezonra. A mikrofonnál Gál Ildikó. Zöld jelzést kapott az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési terve. Elfogadták azt. Idén 6 döntést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban foglalja össze a feladatokat a koncepció. A megvalósítás nagyjából 9 milliárd forintba kerül. A cél, hogy segítsék a fogyatékossággal élők önálló életvitelét, valamint egy olyan befogadó társadalom kialakítása, amely esélyegyenlőséget nyújt. A kezdeményezésben hangsúlyos szerepet kap a prevenció, az önrendelkezés alapelve, vagy a cselekvési tér biztosítása. Rekordjelentkezés volt a vízi közműpályázaton itthon. A szeptember 15-i megnyitás után olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a beérkezett igények rövid idő alatt több mint 170%-kal meghaladták a rendelkezésre álló összeget, ezért a felhívást le kellett zárni. Gajdos László miniszter szerint a magyar vízhálózat átlagosan csaknem 52 éves, ezért az ivóvíz és szennyvízhálózatok korszerűsítéséhez a jövőben is jelentős forrásokra lesz szükség. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
8: Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre.
7: Elfordulunk a szakmánktól. Egy hazai felmérés szerint minden második magyar dolgozó váltott már pályát. Az adatok alapján 10 munkavállaló közül 3 gondolkozott el komolyan azon, hogy elhagyja hivatását, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2-nek nem volt ilyen indíttatása. Szeptember 30-áig tart a jelölés az évhős kutyája díjra. Különlegesen képzett kutyák, például vakvezető, terápiás, mentő és segítő kutyák érdekes vagy tanulságos történeteit lehet beküldeni. Az elismerés sorsáról a közönség szavazatai alapján döntenek. A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. 22 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
10: Here is a body of God.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper reggelt nektek. A mikrofonnál Erpi, magyar vonal, és hát van benne sok tanulnivaló. Manuel Tideni, tanulni.

tengeren túli előadóval. Kevesen tudják róla, hogy bandatag volt, de szerintem még van kötődése, úgyhogy aktív bandatag. 21. április 9-e jelent meg az a debütáló albuma, amely a Billboard Hot 100 lista első helyén landolt, és erről fogok érkezni egy kiváló dallal, amely nem más, mint a Rap Star, és akiről szó van, az maga Polo G, ez pörög itt a 96.4 BSFM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Magyar vonalra váltunk, viszont ő nagyon-nagyon szereti a német rappet és ezt a stílust. Ezt méltán hozza a dalokban, mint például a következőben is. Ilyen Belano és a Starboy. Itt a kedvenc rádiótokban.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96 dB, Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A Doktor úr úttörő szerepet játszott a G-Funk elterjedésében és megszilárdításában, és a nyugati parti hip-hop megkerületetlen alakjává vált. Érkezik az 1992-es Fuck With Dre Day Dr. Dre gondozásába. Én már a vele búcsúzom. Holnap reggel 6 és 10 között várnak titeket nagy szeretettel. A mikrofonnál RP-t hallottátok, dupla V az égbe. Pacsi, ciao.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Doja Catről sok mindent el lehet mondani, de az, hogy tehetségtelen, az semmiképpen sem. Emellett egyébként alakváltó, mindig új dizájnnal, új séróval, új koncepcióval lép a színpadra. Érkezik tőle az egyik ikonikus felvétel, amit nagyon-nagyon szeretünk itt a BFM-en. Jön tőle az Agora Heels. Már is mutatom, melyik dalról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
7: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BFM. Hírek.
8: Nem kell igényelni a dízel támogatást. Autómentes nap kezdődött. Hamarosan itt a kutatók éjszakája. A mikrofonnál Gál Ildikó. Nem kell igényelni a dízel támogatást, az automatikusan érkezik. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Még bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, közölte a NAV. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás adja át az összeget. Másképpen zajlik a pedagógusok továbbképzése, átalakítja azt a kormány. A készülő rendelet szerint megszüntetik a tanárok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, és már nem lesz előírás a gyakornokoknak, hogy vizsgázzanak a nemzeti alaptantervből. Mindemellett az intézmények immáron belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kabinet, ennek során kikérik az iskolák, óvodák, egyetemek, pedagógus szakmai szervezetek véleményét. Autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, ráadásul 999 forintos napi jeggyel korlátlanul használhatók a helyközi járatok az egész országban. Csak a felárakat, például a helyi jegyet kell külön megváltani. Magyarország idén már 25. alkalommal csatlakozott az akcióhéthez, amelynek célja a tömegközlekedés népszerűsítése. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta Rádióknak Karton Béla, az esemény főkoordinátora.
9: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezetett rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
8: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. 22 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Ladies and-

96.1 Pulse FM, Rapipa Pár MBB. Egy előadó nőnek sokszor az életében az is pozitívum, hogyha a szerelmi élete romokban, mert akkor az emberek jobban tudnak vele azonosulni. Most viszont Nagy Bogiról kikotyogták egy tévés műsorban, hogy van már valaki-e. Ettől függetlenül a BSV-vel csúszik az Always Be Mine.

964 Bész FM, Rappi Pepp R&B, Basketball, a szorongásról szeretett volna egy dalt írni, és arról, hogy milyen érzés, amikor valaki kívülálló, az űrhajós pedig pont ezt a legbelső elszigetelt állapotot jelzi. Astronaut in the Ocean, a Bass Sound.

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 96.4 Bass FM, Refibab R&B. A BSB-éknél az egyik visszatérő téma, hogy vajon milyen gyorsan lehet átlépni egyik életünkből a másikba. Ez a Passport.

A magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor.

0: 96.1 BSFM, Rettipet R&B, hogyha van olyan, hogy túl kényelmes, akkor feszítjük a határt azzal, hogy a legjobb Rettipet R&B zenéken már nem kell gondolkoznatok, érkezik Pifu, Marics Peti és a Spinder a bészre.
1: Itt hagy a tüktök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Spindler.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
6: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Repipep RMB az életünk első felében, amikor meghalljuk a szabályszót, akkor szinte futva menekülünk előle. Utána pedig rájövünk később, hogy akár, hogyha egy közösségbe be akarunk illeszkedni, akkor kellenek azok a sajátok. Ez a Mokabó Gang.

96.4 BSFM, Revive PRMV, létezünk online, sőt veletek együtt lélegzünk a www.bsfm.hu-n. Érkezik Dash Young Fly és az Omámmal kedve.

96.1 Bass FM, Rappi Pap R&B. Ezt a számot egy stadionkoncertről hazafelé rakta össze Travis. Tudni közben a fellépések után éjszakánként úgy döntött, hogy vissza-vissza vonul. Pontosan a 4x4 miatt. Ezt halljátok a kedvenc rádiót.

96.4 Bész FM, Rap Hive Per & Wave. Ez a dal nem csak az újrakezdésről szól, hanem azokról a pontokról, amikor még nem látjuk a fényt az alagút végén, de mégis hiszünk benne. Megvannak még azok a covidos idők? Itt a vége mindörökre a Weekenddel, a Bass & Soul, a Blinding Lights.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Mi a helyzet arra? Írjatok nekünk Viberen, hogy mivel telik ez a nagyon jó nap, miközben minket hallgattok. Mert hogy a kertbe kellenek azok a zenék, mint például Dash és a Winnie Pooh.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
4: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
5: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven alul

0: 96.4 Bass FM, Rappi Pepper MB, Belán Odala szintén nem az önbizalom összekanalazásáról szól, hanem inkább arról, amikor valaki már túl sokat képzel magáról. Lehetséges, hogy egész egyszerűen csak meghallotta ezt a dalt. Úgyhogy füleket befogni, ez a Starboy.
1: Kedvesem kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: call the doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.4 Bass FM, Refi Pepperembi. Vannak olyan különleges előadók is itt a Bassben, mint MC Gőz, akinek nem átlagos a hangzása. Picit olyan, mint hogyha beszélne. De hát erről szól a rap, nem?

keep me down. 96.4 Bass FM, Rafi Pepper R&B. Érkezik az a Morionász, aki nem hisz az 1+1-es akciókban, meg az ingyenes dolgokban, hanem ő azt mondja, hogy mindennek megvan az ára. Most itt a Bass-en.

0: 96.1 Bézze FM, Repipap RMB, hogy a reggeli tornaórát skippeltétek, akkor mi egy picit utána dolgozunk Azival együtt, kezeket a magasba, és húzzuk rá, hogy pull up.
1: Lesz itt majd ice a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez be.

96.1 Bills FM, Rapipa per MB, sokszor amikor az amigdalánk dönt, akkor nem a hosszú távú céljainkat szolgáljuk. Pont ez a sztori Judonnál és Oli Junnál, itt a Reflex.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, igen, ez az a hely, ahol fogadjuk a Viberes üziket, 0620 96.4 99 99, és teljen tovább a nap, így a Bass hangulattal együtt érkezik Banurá a 4 U-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rapivel Pár MB. Van az úgy egy párkapcsolatban, hogy tudatosan meg kell tanulni elengedni a másikat a saját programjaira, de nagyon egyszerű az egész. Segítek, három szó. Érezd jól magad. A BSP-vel és Nagy Bogival itt a Bass-en nálunk, always be mine.

96.4 Bass FM, Rapid Pep R&B. Érkezik Doja Cat, aki ehhez a dalhoz egészen a gyerekkorában ment vissza, és az Agora Hills mint egy szójáték használja. Miközben nagyon is valós érzelmi csalódások és nagyon magas pontok jellemezték azt az időszakot.

0: 96.4. Bíz FM. Rap. Hip-hop.
1: Én most mentem, engem Faragó Jankának hívnak, és kösz, hogy együtt rádióztunk itt. Préda Biával érkezik majd Sensia és a Bosszap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörgetem The Kid Laroitól a Girls-t, itt a 96.4-en.

0: 96.4 Beast FM. Run.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-99-99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög a díjazmentától a méreg, itt a 96.4-en.

0: we got all these temptations like the group from Motown, and I'm player like the crew that came up through my hometown.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

98.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Hozok dögös beateket, old school újdonságokat. Érkezem most évén a legfrissebb albumáról pörög a hip-hop, a Bass-en.

96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B, Dash és Young Fly nemrég droppolták az SUV 2-t. Én pedig őszintén megmondom nektek, hogy az elsőt is nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy nem tudnék választani. Pörögjön most az, itt a 96.4.

0: 96.4 Bass FM. Rap,
1: hip-hop, R&B. Yeah. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Akkor átmegy Tyla világkörüli turnéja, hogy már is új dátumokat kellett hozzáadni, mert sok sold out fellépése van. Gratulálunk neki ehhez. Pörög tőle a Chanel, a Biz-en.

0: hallgatni BSFM Rap Hip Hop R&B. A rajongók azt spekulálják, hogy Karol G és Bruno Mars között nem csak munkaviszony van. Nemrég droppoltak egy kollabot, és az összes közös megjelenésük során csak úgy izzik a levegő körülöttük. Érkezik most Karol G és Nicki Minaj, ez a Tusa a BSFM.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem. Szóval eljött, szóval már, ha megtelt, ha

Space.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B. 2008 elején 10 egymást követő héten vezette a Lo, Florida és T-Pain közöse a Billboard Hot 100 slágerlistát. Ezzel az év legsikeresebb felvételévé vált az Egyesült Államokban. A mai napig hatalmas sláger, úgyhogy pörgetem is. Itt a 96.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet, hogy sohasem fog be.

0: közlekedés.
1: 96.4 BFM, Red Hip Hop, R&B. Andris írta meg nekünk, hogy a 12. kerületben teljesen beállt az Alkotás utca, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, Pörög Manueltől a Need You, itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

alatt egy Bass FM rap, hip-hop, R&B. Selena Gomez egy interjúban őszintén beszélt arról, hogy mennyire rosszul esik neki az, hogy a közönség egyszerűen nem képes elfogadni azt, hogy ő is öregszik. Úgy gondolja, hogy még mindig a 2016-os külsejéhez ragaszkodnak, és magas elvárások vannak vele szemben. Sajnos azt tudjuk, hogy az idő mindenki nyomot hagy, mindenkinek ugyanúgy telik, de szerintem gyönyörűen néz ki az énekesnő. Érkezik most ő, DJ Snake, Cardi B és Ozuna. Ez a

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy menő kollabbal, ami nem más lesz, mint a Vári Meg, VG-től és Rézművestől, itt a Beats-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
3: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Please just rewind and
1: listen to the max. Pénzközlekedés. 96.4 Beat FM, Rap, Hip-Hop, R&B. Torlódás van az október 23-a utcában, a 11. kerületben. Úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat is, hogyha éppen dugóban ültök. Sok-sok kitartást kívánok. Érkezik K. Kevin és L.L. Junior. Ez a Csavargó, a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Mindenki néz, néz, néz.
1: 96.4 Peace FM. Run.
2: Let me tell you.

Központi Biz FM Rap, Hip Hop, R&B. Megtörte a csendet Kendrick Lamar. Hónapok óta semmilyen hír nincsen róla, most viszont posztolt az Insta sztoriába. Szupportálja Jhené Aiko új albumát. Érkezik SZA-val közösen, ez a Lorő, a 96.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a beatsfm.hu-n, hogy ne maradjatok le az olyan menő zenékről, mint például Post Malone-tól a Wow, itt a 96.4-en.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, Revolution átveszi a stúdiót a Bakpakkal, Destől, Jánfájtól és Azariától. Itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben méghozzá a Révai közben. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jude Law-val. Tőle is szóljon Sötét című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Doja Cat Vegas című dala után gurulunk is tovább, magyar vizekre vezünk. Sok szakítós dalt hallottunk már, de azt kell, hogy mondjam, hogy a következő nekem az egyik személyes kedvencem. Érkezik Lil Frak tőle is Átbasztál című dala, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: Ne állj meg! A zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Manuel Négyú című dala után pedig külföldi vizekre evezünk, mondhatni jön egy dinamikus duó, érkezik The Weeknd, illetve Playboi Carti, ez pedig Timeless című daluk, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BFM-en, ezzel megyünk tovább.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Városligeti fasorban. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos információt, mi pedig gurulunk is tovább Pogány indulóval, tőle is Lelkem nyugodt című dalával, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi.

0: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96. BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Azaria és Des Drogba című slágere után gurulunk is tovább, és úgy szoktam a következő előadót apostrofálni, hogy tulajdonképpen egy meg nem értett zseni, Doja Catről beszélek, tőle is jöjjön egy korábbi dala, ez az Agora Hills.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Beton Hoffival megyünk tovább, tőle is szóljon most már ikonikusnak mondható dala, a Dohánybolt. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper feldolgozással. Blue Cantrell eredeti slágerét a Hidomab Style dolgozta fel a gyönyörű Shensia, és megalkotta a következő dalát, aminek a címe Bossap. Figyeljetek csak, ezzel megyünk már is tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beach FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Szóljon a következő Dash dal a születésnaposainknak, Lacikának, illetve Jennynek. Jöjjön akkor Dash, tőle is pörög Winnie Pooh című slágere itt a kedvenc rádiótokban. Boldog szülinapot!

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B, Bryson Tiller Whatever She Wants című dala után pedig Destiny és Young Fly-ja megyünk tovább, és nem csak mi mondjuk, ezt ti is mondjátok, többször is említettétek így a következő dalt, hogy a nyár egyik nagy slágere, érkezzék tehát Ó Mamma című daluk itt a BSFM-en, na gyerünk!

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Egyik klasszikusból ugrunk a másikba, hiszen az imént ugye House of Panic Jumper-en nagy klasszikusát pörgettem. Most pedig érkezik egy igazán szuper magyar klasszikus. Jön Gangsta Zoli és a Kártel, ez pedig a Jó, a Rossz és a Kártel. Itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el. Mindkét oldalon, mint vad Bill Hickok. Bitty bandita, mint a bizkicsa.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Vézsé és Rézműves, Várj meg című slágere után gurulunk is tovább külföldi vizeken. Érkezik a folytatásban Ékán, tőle is pörög az Ékán's Beautiful Day című dala, ami exkluzívan itt hallható a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en. Nagy erőnk!

91 BSFM Rap Hip Hop R&B. Nem hagyjuk abba a fenikrázást, a csípőtekerést, hiszen jön Dash, Azaria, Youngfly és Lord Panamon Rampapapam című daluk itt a BSFM.

0: New School Rap Hip Hop R&B 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, Polo G Rapstar című dala után magyar vizekre érkeztünk ismételten. Jön az ifjú titán, a tehetsége Belánó, tőle is pörögjön Starboy című dala, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a Beast FM-en, na gyerünk!
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

96. BSFM Rappi Papárenbi, záró már a Revolution munkatára Jude Law, ha meghalok című dalával. Ezzel búcsúzom, más tére találkozunk holnap este 6-kor itt a BSFM-en. Sziasztok!

0: bsfm.hu.
1: I've seen the devil dance sunset.

96.4 Base FM. Rap, Hip-Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska személy, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint Lefty Ruggiero. Ha bekerülsz a sétre, hogy nyisd a gácsit, egy

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: BASE FM.
1: BASE FM.
2: Rap,
1: Hip-Hop,
2: R&B.
1: Besten kívül is BASE FM.hu.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared to do.

Lesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

0: R&B.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint

ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: zég.
1: A bling,
0: a kumám, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az
1: New School.
2: A lemezjátszóknál DJ Ghost, Bass FM, Party Mix.